Wat du fand? Dunkan. Dunkulung. Dinka. Amikesu. Amikesu. Amikesu.